0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: DJ Peter Pan Kali. Yeah. Studio Laboratory. Desert Music.